0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

a 80-as. Together forever and never, too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

A hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: itt a Hangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgatni.
6: Még több zene!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsepszett bronztértű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: higher. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

Pitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

Hello, sziasztok, csodaszép! Hétfő kora estét kívánok minden kedves Bitongyó rádió hallgatónak! 2026. szeptember 14-e van, és hát egy kicsit hamarabb van, mint 6 óra. 17 óra 41 perc, hát ez azért fordulhatott elő, mert hát ugye Pinocchio mai napon nincs itt velünk.

Na hát, és kérek majd valami kis visszajelzést, hogy minden rendben van-e, jó hallottok-e? Már bizony, arra már nem futott az energia szintemből, hogy még azt is ellenőrizzem. Igen, hát azt mondják, aki legény a bicajon, a szurdokban, a csúcson. Nem fog ki a pult, hát a pult az nem fog ki rajtam, reméljük. Nagyon hosszú volt ez a mai nap. Köszönöm szépen a visszajelzést. Na hát, és akkor még nem vagyunk túl sokan, de reméljük, hogy mindenki majd érkezik, csatlakozik. Szépen lassan sorjában szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán Tikát, Pista 67-et, Nefertitit. Hát ugye a két robotunkat, Tátút, Ditút és Bobit, a műsorvezető kollégák közül pedig Ronit.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szilárdot is, írja, gyere csak kisoros, szia kisoroszlány, szép hétfő délután kívánok mindenkinek, jó lemezezés neked, hát lesz minden, nem csak lemez lesz, de lesznek lemezek is. És írta ő is, hogy igen, hallunk rendesen, gyönyörű helyeken voltál, nem volt para neked a keskeny szurdokban? Nem, nem volt para. Hát ugye itt legalább kettő szurdok van, legalábbis amiről én tudok, de hát majd ha keresgetek, akkor fogok én itt találni többet is. De ugye ez volt a másik, ahol először elmentem tegnap előtt, és amit nagyon szerettem volna látni, mert itt még nem jártam. Aztán ugye van egy, ahol mit télen láttam már, mikor a csodaszép jégcsapvá befagyott szurdokat sétáltam, ugye a szülinapomon végig januárban. És hát úgy gondoltam, hogy nekem ez bele fog férni a mostani hétvégénbe. Hát bele is fért volna, hogyha nem lennék ilyen kis puding. De bizony 14 kilométer séta és 400 méter szintemelkedés után Andi úgy döntött, hogy neki ebből a mai napra elég volt. Hát meg volt mellette egy olyan 15 kilométer tekerés is, de hát azt mondjuk olyan bagatell. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó adást kívánt! Nefertitinek, Tikának, Roninak,

Tika érdeklődik, hogy nálam nincs és nem is létezhet Nyugger Bicajos túra, de van Nyugger Bicajos túra is. És közben szeretettel köszöntöm már maskoránkat is itt a Bitangyó Rádió csetén. Puszi neked is, és Joe papának is.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kacajkánkat, és nagy kedvenc, már hallak, kellemes műsorvezetést kívánok. Ugye sokáig ez volt a kedvenc szlogene a falon. Akkor belenyúltam. Csoda szép estét! Jó zenehallgatás! Nagy puszim, nagy ölelésem neked is! Na meg persze Szilárdnak is, mert azt hiszem, azt kihagytam.

Kedves Maskura, szerintem te vagy az egyetlen ismerősöm, aki direkt bojkottálja a megosztásaimat. Igen, biztos a réten sétáltam. Na de nem baj.

Szoktatok úgy ébredni, hogy egy dallam van a fejetekben, lehet, hogy valami ilyet álmodtatok, vagy egyszerűen valamilyen okra fog. Az én fejem az tele van zenével, tehát tényleg azt szoktam mondani, hogy olyan nagy, de böngésző, hogy ki van nyitva, mint egy 28 lap, és fogalmam sincs, hogy melyikről szól a zene, de szól.

0: Itthon is hozok nektek régit is, újat is, egészen frisseket is sikerült válogatnom a mai napra is. Na meg persze, hát ezek a nagyon retro magyar percek is becsúsznak, hiszen a tegnapi napot elkóbászoltam. De hát majd így csöpögtetve adom ezeket a nagyon retro magyar dalokat.
1: Óta bántott már ez az érzés.
0: És hát kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó bitangjó rádió hallgatás.
1: Csak a hiányzott, hogy kimond, hogy vége.
0: A fiatalember Bíró Csongor. És a videregve, hát egy héttel ezelőtt még meg akartatok sülni, most meg már mindenki fázik.
1: Elhittük

mondja Tika, neki minden reggel ugyanaz a dallam jár a fejébe, Pink Floyd, The Fall. Mert hogy az az ébresztője. Ja, hát kérem szépen, én valami szimfonikus zenére ébrednék, hogyha nem, ébrednék föl sokkal hamarabb, mint ahogy

Szeptember 13-án lett megrendezve a Magyar Dal Napja. Jó sok magyar dalt válogattam nektek a mai napra.

Miközben nagyon nagy szeretettel szeretném köszönteni Angie-nket, és itt vagyok, hallgatlak már, jó adás kis oroszlán. Köszönöm szépen, puszi ölelés.

Néha bizony jó dolog nem körülnézni, nem figyelni semmire, mindent kizárni, mindent elengedni. Igaz, Tika? Szombat reggel ezt tanácsolta nekem, és megfogadta. Kicsit köhögős vagyok, remélem nem fog behallatszani. Nem, megfáztam, mielőtt valaki esetleg emiatt pezsgőt bontana, hanem erős paprikát ettem, és szerintem a magja irritálja a torkomat. Érdekes módon csak ha sütöm a paprikát, akkor zavar az erős paprikának a... Nem tudom, mi

Jani azt mondja, hogy már hallottatok köhögni, hát akkor majd, ha köhögni kell ki még. Nem tudom, miért hallatszik be. Különben múltkor Zolival, amikor adtam át az adást, másnap ugye visszahallgattam, akkor hallottam, hogy a távolból hallatszik azt, hogy beszélgetünk. Nem hallatszott, hogy mit, nem mintha lett volna jelentősége.

Én nem mondom azt, hogy senki nem jön, mert egyre többen vagytok ott a háttérben. Szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót. A mikrofonnal lemezjátszók és a keverőpult mögött 20 óráig lütöl eljön halljátok.

egészen ilyen lágy hangulatban vagyok. Megszállt a lelki békem, feltöltöttem.

Kedves András, sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Írta nekem Szibuska és József. Köszönöm szépen, csoda szép estét. Jó zenehallgatást kívánok nektek.

közben boldogság van, hiszen egyre többen vagytok a Bitangyó Rádió csendfalán is. Szeretettel köszöntöm Bíborkát és B-csoportost. Puszi nagy ölelés nektek, jó zenehallgatás, jó csetelést.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

A változás az ember szívében kezdődik. Ne legyen háború, félelem, erőszak. Nem számít, honnan jössz, vagy milyen nemzetiségű vagy. Mindannyian ugyanahhoz az emberiséghez tartozunk. Különösen fontos, hogy olyan világot adjunk át a gyerekeknek, amelyben biztonságban, szeretetben élhetnek. Ne pusztítsuk és ne sebezzük.

Így a Biborka sértegetés, kigúnyolás. Tényleg félelmetesek az emberek, főleg itt az interneten, tehát egy ilyen különböző ilyen-olyan kitalált, vagy éppen valós profil mögött, de mindenképpen fotelharcosnak érezve magát, másokat lejáratni, úgyhogy nem is ismeri. Ezt a világot éljük sajnos. Na hát én ez a világ elől menekültem el a hétvégén, és hát nagyon jó tettem.

Este bajor, rec és hátú csülöksütés. De a német kaják közül szerintem az egyetlen egy dolog, amit nagyon finoman tudnak csinálni, az a sült csülök. Úgy vedd elő a túrógombocot ezután, hogy küldd el nekem azt is, majd lefojtom vele a csülköt. A bíborkagy közösségben nem is szabadna megengedni. Közben azt nem látom, hogy beköszönte ide a Bitangyó rádió chatfalára. Ha igen, akkor elnézést kérek tőle, de látom, hogy már megjelent, itt van velünk Csámpás Rozi is. Puszi, ölelés! Nem maradtam le, most köszönt be. Szép délután neked is. Jó zenehallgatást, jó csetelést!

vonunk. Kivonunk hármat. A 84-ből is így lesz 1981. Moseri-seri. Made in Italy.

nagy puszi műsorlésem kis Gabriellának. Szia, Andi, kellemes műsorvezetés! Szia, Gabi! Csoda szép estét! Nagy puszim, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy! Sukánk pedig elindult hazafele, jó műsorvezetést kívánni, és hallgatózik!

B csoporttól kaptunk egy szösszenetet. Végre gazdag vagyok. Ezüst a hajam az jó. Arany az erem, az mondjuk annyira nem. Cukor a véremben, ólom a lábamban, platina a csípőmben. Ész és vas az artériámban.

az a igazi dörzsölés, ugye? Mindig visszafele lépkedek. 79. Osztom a glóriákat azoknak, akik érdemlik. Úgyhogy az én fejemen biztos, hogy nem lesz. Tika írja, nagyon jó parti vagy, kedves B-csoportos.

caramba! 1980, egyet jövünk visszafele, és most már haladunk majd a 90-es évek fele. Ők a Disco Samba. Nem, ők a Thomas Sand. És a Disco Sambában, halljátok a part

Hát egy kicsit lassú vagyok, de nem baj, most hallgatjátok azt, hogy serceg a lemez, mert hogy itten a háttérben is lejelentettem a dolgokat. Kizökkentettek. 1985. Morten Harket és a csapata, az AHA,

Én azt az új kutyás filmet várom. Aztán Brad Pitt-tel. Vagy nem tudom kivel. De azt várom. Szeptemberben játsszák a mozikban, de pontosan nem tudom, hogy mikortól. Megerősített, hogy igen, azzal.

Azt mondja, Roni szombaton megy, megnézi a Rikijéket élőben. Járnak itt Németországban, és már gondolkoztam rajta én is, illetve egy nagyon jó kis Abba musical kering itt el, Regensburg, Nürnberg, tehát már több időpont is van. Vakarom rajta a fejemet egy kicsit, már hát... Szóval a benzinárak azok nem csak otthon, hanem itt is, a zegekben. Vannak 2 euró 40, 2 euró 60 cent környékén mozog a benzin és a dízel. Én pedig úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretek menni utazni, úgyhogy velem nem fog kicseszni se a német kormány, se senki. Én vettem magamnak egy Németország vonatbérletet, ami nem csak vonatra, hanem a minden tömegközlekedésre tudom használni a regionális járatokon. Hát így voltam hétvégén is az Alpok alján. Hál' Isten, van könyvem, tudok olvasni, a vonaton élvezem, hogy zakatol, és közben... Nem maradok itthon.

0: vissza.
1: Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szürke Kisegeret, és itt a Bitangyó Rádió csetfalán. Köszönöm szépen, drágai. Pusszantás, egy ölelés.

Biborka mondja, hogy ő is vonatozik. Szerintem óriási dolog, tényleg. Nem is értem, hogy eddig miért nem. Tettem meg, hogyha Bayern tikettel mentem volna, és már nyertem ezen a hétvégén. Tehát már a, mert az csak egy napra szól. Ha meg rendesen megveszem a vonatjegyet, az meg brutál drága.

Balaton valamiért nem alszom el. Ha busszal szoktam menni, így hosszabb útra, például mikor Párizsba mentem, kétszer is oda is busszal mentem, vagy még az elején ugye Magyarországra, a buszon elalszom, de vonaton valahogy nem.

Szóval érdemes szétnézni az embernek a tömegközlekedésben, mert bizony nagyon jó dolgokat lehet találni, és csak egy kicsit kutakodni kell. Úgyhogy én már beterveztem, hogy a strasbourgi adventi vásárba is el fogok idén jutni. Pontosan ezzel a vonat megoldással. Igaz, hogy egész nap utazom. Meg olvasni, nagyon szeretek olvasni.

Márta írja, ő Szlovákiába járt nem régen. Rockerlány is szeret olvasni. Hát a vonatozás az szerintem erre teljesen tök.

Én úgy gondolom, hogy a legtöbbször bőven elég az is, hogyha ott a környezetünkbe szétnézünk, és nem kell különösebben sok pénz rá, csak ki kell mozdulni egy kicsit, el kell menni sétálni. Akár egy erdőbe, akár a vízpartra. Zárni azt a fránya technikát, azt a rengeteg ingert, ami ér minket.

Bizony, vannak bécsik simán átszállás nélkül. A Rígyet az jár naponta többször is. És Kolozsvárig. Biborkat esetleg kolozsvári vagy? Nem muszáj rá válaszolni, csak jártam tavaly.

Írja Biborka, hogy nem, de imádja Erdélyt. Miért szeretnél éjszakai vonaton utazni, kedves Kata, ha 8 órakor már alsz?

hogy majd helyileg hol lesz, abban majd mindjárt segítségem lesz Roni, mert arról lemaradtam. De hétvégén nagyon jó programja lesz, 80 éves, 80-as diszkotéka. Ricky, Poveri, Sissi Cash, Smokey, Saragoza Band, Francesco Napoli, Fancy, mindez szeptember 19.

hogyha van köztetek kolozsvári, vagy ott a közelben lakó, vagy csak egyszerűen szeretnétek eljutni Kolozsvárra egy ilyen jó kis programra, azok tegyék meg, és találkozhatok Ronival, a Bitonga Rádió kedvesti műsorvezetőjével. Csinálok neked programot, Roni, mit szólsz?

vagy már. Dr. Béres. Berép Tomi. És nincs széltépve. És az ugye nem bántad meg. Imedted áll, és feladtad már. Ha sírtál, és érted. Mondja, nyugodtan csináltok neki programot, szóval most 19-én Kolozsváron.

Anyuka írja, hogy hát hazaért, kipakolt és irány pingálni, mert ugye a korlátokat pingálja. Nagyon szépek lesznek, babám, megéri. Azt írja, csicseregj a fülembe.

0: 20 óráig vagyok itt veletek, 20 órától pedig már érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám, hozza nektek a jó kis válogatott rock muzsikákat.
1: Szikra fény villan rád, égi ég.
0: És ezt a hangulatot próbálom egy kicsit megidézni.
1: Annyi zűr és baj után.
0: Így egy órával ő előtte kalapács.
1: Árnyak hangja szól.
0: És zuhanni kell itt a Bitang Jó Rádióban.

Azt írja Tika, 2 30 dekás csivaba veszekszik az ablak alatt. Hát egy ki véletlenül egy zacskó vizet. Egy ilyen kis nejlontosat.

attól bajuk nem lesz. Bubu kérdezi, hogy mi volt a kérdés, mert mesélt az asszonynak a melóról, és hát nem figyelt ide teljesen. Hát, hogy Kolozsváron lesz nagyon jó kis program a hétvégén, 19-én. Megpróbálom fejből felidézni, mert már a plakát az már rég elúszott. De lesz Ricky Apoveri, lesz Fancy, lesz Saragossa Band. Meg ki tudja még, Roni tudja. Na és Roniék ott lesznek, és hogy mondta Roni, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt találkoztatok ott. Egy biztos, hogy most már azért igencsak hűvösek az éjszakák. A sátorozáshoz sem volt túl meleg, de még azért teljes jó volt a komfortzónám.

0: közben megérkezett tündérünk is.
1: A cél előtt mégis van, aki talpra áll.
0: És itt van velünk már apusom is. Szia kis bundás, jó adít neked sok füle.

bibliotéka éreztem, hogy ezt nem kellene elolvasnom. Dehogy nem. Hányszor volt, hogy csak néztem. A sátorban nem került elő a pöttyös bugyi. Elő le sem, semmi sem. Nem csak

Hát ha találkoztam volna egy medvével, és megevett volna, egy hétig vattát kopott volna. Mert a hálózsákból bizony csak az orromhegye látszott ki.

nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Csepfalán Tökszát is. Szia, szép estét. Már hiányoztál. Remélem jól telt a nyaralás, és már otthon vagy, itthon vagy, hol vagy? És megérkezett tündérünk, és puszi ölelés nektek.

hogy a rossz pénz nem vészel. Nem igazán tudom, hogy Tündér mennyire ér rá, de bejött azért a Bitangyó Rádió chat falára, hogy közöljen szürke kisegére, hogy ez nem vicces. Szólvéve, és kaptam érte egy rakat szívet.

Fogom a kezed azzal a láthatatlan fonallal. Köszönöm egy új dal itt a Bitangyó Rádióban. Nem annyira új, talán egy hónapos, de én a mai napon akadtam rá, Gájer Bálint. És a Szabadon élek, és úgy megfogott a szöveget. Figyeljetek csak!

Szóval Tika volt tündérnél, amikor én is ott voltam tündérnél, és hát egy igazán klassz kis személyes ajándékot kapott tündér. Ugye azt tudjuk már tündérről, hogy kis kacsamániás, és hát egy kis kacsa van a képen, és hát ez dedikálva lett nekem az egyik kép, mert hogy többet kapott, egyet szépen bekeretezve, és hát ugye maradékot megkapta, és mondtam a tündérnek, hogy

0: Kedves Tökszár, simán. Te nem voltál tündérnél. És sajnos tündér se volt ott velünk, amikor te ott voltál. Velünk. Mert bizony azért egy pár bitang becserkészte Tökszár kollégán. Tiszteletét tette egy kis találkozón. És hát nagyon jó volt megismerni. Ő is egy kis mosolygós, huncut szemű fiatalember.
1: Ennyi az egész, átölel egy kéz, ennyiről akar szólni ez a dal. Nem keresem.
0: Na ott a kép tündérnél, hogy néz ki, bekeretezve a kacsák között. Hát mégsem mondhatom azt, hogy öreg ember, na, hát fiatalember.

Azt mondja tök szár, hát ha már nem tudok énekelni, legalább táncolni tudja. Tudod? Nem fog a YouTube-on szembe jönni, ezt a felvételt egyedül az én telefonomon van rajta. Illetve, hogyha nagyon-nagyon megbántanám esetleg valaha az életbe Tikát, és...

Tegnapi napon, meg tegnap előtti napon is ugye rengeteg fotót, videót készítettem. Ebből elég sokat meg is osztottam a Facebookomon. Nézzétek, csak ott vannak a fekete bárányok. Mondom, itt vannak a rokonaim, basszus. Úgyhogy lőttem meg

Fiatalembernek mutattad, tegnap föltöltöttem este a szurdokról a videókat. Nagyon aranyos volt, olyat neveztem. Tegnap előtt megosztottam egy kupac képet, és aztán tegnap reggel kélálomba, hogy fölébredtem, láttam, hogy B-csoport hozzáír. Azzal kezdte, hogy légy szíves, válogass meg a képeidet, te jó Isten, ugye fejemhez kaptam, mit raktam föl, basz.

igen, tényleg. Szóval komolyan az első pillanat az az volt, hogy te úristen, mit raktam föl. Tehát, de aztán úgy gondolkoztam, hogy hát meg hát olvastam tovább, és akkor ugye már láttam a vigyorgó jelet, hogy kedvet csináltam a fiatalembernek.

tényleg jártatok már úgy, hogy véletlenül olyan képet raktatok föl, vagy küldtetek el valakinek teljesen véletlenül, amit nem kellett volna, és nem akartatok megosztani a nagyvilággal? Most gondolkodom, de azt hiszem, hogy én ilyet nem csináltam. Olyan van, hogy néha mellé megy egy üzenet. Igaz, Cituska? De hogy olyan, ami esetleg így ciki lenne kép, az nem emlékszek ilyenre.

Hát a másik hely, ahol még nagyon kell figyelnetek, ha véletlenül szoktatok képet kinyomtatni, akkor ha mondjuk én a DM-be szoktam képet kinyomtatni, és akkor hát ott is oda kell az észni kell lenni. Benaplózza az összes képet, ami a telefonodon van. Ezek a digitális fényképkészítő, nem tudom micsodák, kekerék. Pontosan ezt írt a B csoport. Szia, légy szíves megválogatni a képeket, amit feltöltesz. Na és ezt ugye ilyen halál komolyan írta, és én még csak eddig jutottam el, és már ott úristen, mit töltöttem. Aztán utána írta, fiammal néztük végig a képeket, már a harmadiknál mondta, hogy menjünk el ide, most mehetek én is a hegyekbe, köszi. Igen, különben, tehát tényleg pendrive-on érdemes vinni a képet, erre már én is rájöttem. Átlag ilyen 10-12 ezer fotó van a telefonon.

Ez a Katy Perry-t hallhattátok itt a Bitang jó rádióban. Now let's go watch it burn. We got non-stop music, 30 minutes on

0: Na hát, egy általam nem túl sűrűn hallott előadó fog érkezni, illetve nem is emlékszem rá, hogy játszottam-e már valaha Kökény Danit.
1: Nem találtam semmit, semmi érte, aztán hozzám ért a csende.
0: De ma valahogy belebújta magát, ez is a fülembe.

Soha sose halunk meg. Kökény Dani, és annyi nyár voltál. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió

Salzburg mellett volt, csodálatos volt, minden vissza kell oda menni. Három éve bringával onnan indultam le az Adriáig. És akkor én is pontosan ezt éreztem, hogy csodálatosan szép város, és ide vissza kell jönni. Aztán következő évben, januárban az 50. szülinapomon a barátaimmal, bár eredetileg úgy volt, hogy csajos buli lesz, Musúval ketten leszünk, de hát aztán a kis család meglep.

27-es naptárat lehet varázsolni. Még az a Bitang Dani is beszólt. Azt mondja, nekem az AI generált olyan jók ezek a képek. Csak találkozzunk, úgy megverem.

Apus kérdezi, hogy én simogatom a tehenet. Bizony, én simogattam a tehenet. Olyan helyen bringáztam, ahol egy nagy tábla ki van rakva, hogy a saját felelősségedre bemehetsz a kapun. Ezen a kapun keresztül vezet a kerékpárút. Lehet gyalogosan és babakocsival is, tehát bárhogy bemehetsz a területre, meg van engedve. De nagyon fontos, hogy csukd be magad után az ajtót. És ne érjen váratlanul az, hogy mondjuk bivajokat, kecskéket, teheneket, bárányokat látsz éppen útközben békésen legelészni. Persze azért a bivajok azok ilyen elektromos kerítés, ilyen villanypásztor mögött voltak.

De ugyanitt nem messze innen egy olyan 20 kilométerre Cukspice lábánál jártam így 4 éve először, mikor 4 éve voltam ott. Azt hiszem 4 éve van már. Hogy sétáltam, aztán volt egy kis kapu, volt írva, hogy be lehet menni, hát én bementem. Aztán ismerkedtünk a bocika, meg akartak zabálni. Megrekták a pulcsimat egy kicsit.

önmagában a hit nem elég, tenni is kell ezért, amiben hiszünk. Ez a dala is azt hangsúlyozza, hogy az emberek alapvetően egyformák, mindenkinek szüksége van esélyre, és az álmaink valóra válhatnak. DJ Bobo és Kim Wilde.

azt mondja, Szél tegnap utazott 110 kilométert haza. Nem rossz. Én mondjuk úgy kezdtem a reggelt, hogy föltekertem 400 métert az Ibizéhez. Meg vissza, az csak 20 kilométer volt összesen, de 400 méter szintemelkedéssel. Aztán tekertem 33 kilométert, 32 kilométert azért, hogy fölüljek egy vonatra, három átszállással és 300 kilométer után hazaérkezzek.

azért sokat kell aludni, csak az a baj, hogy te a nappalt alszod át, és este pedig nem alszol. Hello, Kimó! Ha mindenit neki menjen vagyunk, elvesztettem a fonalat.

0: Ja, apus kérdezi, hogy elfáradtam, én meg visszakérdezem, hogy mert. Azt hittem, hogy most kérdezi, de tegnap. Tegnap elfáradtam nagyon. Sőt, elárulom nektek, hogy ma, amikor ideálltam 5:30, akkor is nagyon fáradtnak éreztem magam, de hát a mai napon is megérte idejönni közétek, és zenélni nektek egy élmény volt. Persze, János.
1: Hello.
0: Végig tekerhettem volna az egészet, miért ne? Jaj, hát ennek elég arvolt a vége, de hát bocsi.

0: Amúgy különben így még nem jártam, mióta bringázni, túrázni járok. Általában azért bringás nap mindig tartalmaz legalább egy radlert, hiszen a radler izotómiás ital, ezt tanultam. Hát nem kívánta egy porcikám se. De az hagyjál, mert vittem ilyen kis csatos üvegbe ilyen másfél deci sokait, hogy hát jó magyar bort, majd este a túra után szépen elkocsolom a sátorba, hogy milyen vagány lesz. Hát ezt úgy, ahogy volt, vissza is hoztam. Viszi az embert a szíve lelke, aztán utána gondolkodik el, hogy mit is csinál. Hát akkor egy borfoház a megmaradt bornak tiszteletére. Borkin!
1: Ne irigyeld a szenteket, mert prédikálni bárki tud, de megélni az életet az egyedül csak
0: nekem jut.
1: Kárhozattal gyesztegetnek, lelket mégis más kíván, a vérkanyájba terelnének.
0: Legyél te az oroszlán! Bizony nagyon fontos megélni az életet.

hogy a szél nem jöttél volna hozzám kapálni a kertbe bringázás helyett? Oda nem vitt volna el a Bayern tikettem. Nem Bayern tikett, Deutschland tikettem van. De elhúzod a határig a kert.

a MÁV nem jár Németországban. Ahhoz, hogy MÁV vonatra üljek, addig egészen a határig el kell mennem. Sőt, szerintem még ott a határnál se jár MÁV, hanem ugye a Gyesev jár, meg a Régyetek. Itt is késnek a vonatok. Szombaton 10 percen múlott, hogy egy órát vártam, vagy 50 percet a következőig.

Vannak vonatos emlékeim is, meg kalandjaim is. Pont 3 éve ugye Udinéból szerettem volna eredetileg Flixbusszal Velencébe eljutni, és aztán Velencéből pedig szintén Flixbusszal Budapestre, és hát előtte pár nappal törölte az összes járatán az e-bike-nak a szállítását a Flixbusz. Volt valami nagyon csúnya baleset, kigyulladt, leégett egy busz.

És hát Andreának valahogy, hát ő oké, Velencét kiiktattam, hogy akkor oda most nem megyek el biciklivel. De hát Budapestre illene, mert hogy hát édesanyám vár Dunaújvárosban. És hát én úgy gondoltam, hogy Udinéba bemegyek a vasútállomásra, veszek magamnak vonat.

Ausztriának köszönhetően végül is fölengedtek a vonatra, amiről aztán valahol Ausztriába úgy leadtak, mint macskát karni. Na, nem bántottak, csak egyszerre megfogták a biciklimet, egy nagy darab, ilyen két méteres matróna. Fölkapta a bringát, nem számított, hogy rajta van az összes cuccom, két heti cuccom. Fogta, így puff, kész, lerakta a biciklit a vonatra, mondta, hogy szálljak le. Őt nem

kicsit kalandosan, de azért eljutottam Soproni. Ott aludtam, és másnap hazaértem. Igaz, Szilárd? Szilárd volt ebben a lelki

És akkor bele-bele futottunk a finishbe. Itt az utolsó három dal közül a rögtön az első. A Lady Gaga és az Abrakadabra itt a Bitangyó Rádióban. Uszonától érkezik hozzátok Szél és a Rock Villám című műsora. A holnapi napon szintén Szél fogja nyitni majd a sort 16 órától. Lehet vele majd lazulni, 18 órától pedig vár benneteket Roni és az ő zenei káosza. A holnapi napon Kézi kollega nem tart veletek, programja akadt. Velem vasárnap 10-től 12 óráig lehet majd találkozni, illetve hallani a hangom hangját, érkezem hozzátok majd, ez a biztos. Aztán, hogy még mellette mi fér majd bele, az erőteljesen időjárás függő is lesz, meg egyéb.

Köszönöm szépen apusomnak és Bíborkának írták, hogy köszönitek az adást. És szép estét nektek is. Köszönöm szépen Annának is.

szépen, tök szár. Nimo. Biborka, neked is szép estét. És ha tehetitek, akkor tartsatok velünk, 20 órától érkezik Szél és a Rockvillám. Jönnek a jó kis válogatott rock muzsikák.

0: én hozok egy Kiss muzsikát, legalábbis eredetileg.
1: Kiss volt?
0: Megélt számtalan feldolgozás. Most a Scooter! I was mother for loving you. So much I-

politika, de hamar megköszönitek, még van 8 perc. Igen, különben. De igazatok van, mert amikor meg már adom át az adást, akkor nagyon elfutnak az írások, most meg még látom. Köszönöm szépen Jánosnak is.

akkor, hogy szoktam mondani, kezdjek neki. Köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a kicsit több, mint 2,5 órában, vagy 2,5 órában valami ilyesmi volt. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben a hallgatózóknak, a Messengeren íróknak, és külön köszönet és hatalmas ölelés. Yeah! A Bitangyó Rádió chat falán.

hogy nem, vasárnap 10 órakor mindenképpen itt leszek veletek. Kívánom nektek legyen olyan a mai estétek és az egész hetetek, ami ennek szeretnék.

Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Sziasztok, ciao, ciao.

Hey ho, halli ho, hello, bello, hát a Nostradamus hang gitár húrjai legyen veletek és a rockvillám. Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, én még mindig Szél vagyok, bizony. Kedves Andi, azaz Little Lion, köszi szépen a jó kis hangulatot. És hát sajnos ugye a technika ördöge ketté választotta a nagy beszélgetést. Éppen már a jó monológba akartam kezdeni, amikor ugye azt mondta az internet, hogy hello. Szóval üdvözlök minden kedves külső hallgatót és minden kedves cseteken lévő embereket itt a Bitangyo Radio chat falán, ami úgy szól, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. És ugye itt vannak jelenleg 12-en, ahol ugye van még kettő robotunk, őket nem számolom bele, bár igen, buták mostanában, mert egyszerűen nincsenek frissítve. Szóval itt van még az előző 2,5 óra műsorvezetője, Little Lion, aki éppen pakolásza vissza a lemezeket, mert annyi minden céljel dobált, úgy dobálta, mint más a dollárokat, tudjátok, a kezéből. Szóval, jó pakolászás neked, Little Lion. Aztán itt van kedves Roni, Tökszár, Bubu 81, Csámpás Rozi, János, Nefertiti, Szürke Kisegér, Tündér, aki mindig tündér, Tika, aki mindig szerencsétlen, nagy puszi neked is, és hát mindannyiótoknak is. Aztán itt vagyok a heavenface.com lakóinál is, aki már nagyon várt, az biztos, hogy Iron Ella, aztán Little Evil Devil, Bo Julcsi is itt van, aktív csaj, nagy puszi neked is, Afrodité és még sokan mások. Hát kérem szépen, ma bizony rockzene lesz. Mondd a Mikiben nyugodtan. Hát simán mondok én bármit, tudod nagyon jól. Nem dobálja a lemezeket. Tehát Andi, hát Andi más dobál, ugye? Főleg este folyamán. Na de félretéve a viccet, 2026, jaj de jó, hogy mondom, ugye? Szeptember 14-e van. Roxana és Szeréna névnapja. Nektek boldog névnapot, másodlagos névnapok is vannak. Armida, Armilla, Emerita, Rozanna, Ciriprián, Rozita, jaj, de szép, kezeljétek el, Rozi a mosógépem neve, na jó, Sonora, Ildikó Szerénius, írma boldog névnapot nektek is, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, ugye, a textilt, így van, Andi, csak nem én mondtam, hát most mondtam. Szóval mindenki dobja le a textilt, főleg, ha még nem volt zuhanyozni. Elmegyünk Sabaton világba, mit szóltok hozzá, egy bónusz track érkezik. Into Army New, aztán egy jó kis Red Jocks nóta, Oricon Night. Figyelj, fülej!

De furcsa így hallani ezt a zenét, ugye?

Hát ezt nem tudom, hogy csöppent ide, de akkor már hallgassuk meg. Hát ezt nem tudom, hogy csöppent ide, de akkor már hallgassuk meg.

Hát szerintem az történhetett, hogy én éjszaka dolgoztam, nagy erőkkel is megcsináltam az egész heti műsort, és lehet, hogy belekeveredett a műsorba. Na de hát ki bánja, én nem.

Hát figyelj, János, aki nem bakizik adásba, az nem is ember, én azt gondolom. Mindenki bakizik, csak valamikor nem veszitek észre. Hát én saját magamon vettem észre. Én sem vagyok tökéletes, sőt, biztos, hogy nem. De nem, jó ez így.

Na jó, most tuti nem fogok bakizni, mert olyan zenét hoztam, amit mindenki szeret, az, legalábbis az előadót, Kézi is szereti. Jön érkezik AC/DC, Highway to Hell, Iron Man 2 című dala, figyelj, fülej!

közben jelezte nekem, hogy Kata látta, nézte, hát én is. Hát nem mai film, de azért még meg lehet nézni egy kis kekszel meg kávéval. Én se vagyok Marvel fan.

De ugye köztudott, hogy mindenféle jó zenét megcsinálnak a filmekre. Star Wars? Az igen. Én most képzeljétek el, a Halálos a Iránban című sorozatot szoktam nézni, hát nem tudom már hány rész van belőle, de mindig másikat nézek. Jó, azt a szagom! Én vagyok az apád.

Na hát az az a sorozat, amit én már nem szeretek, ugye a Star Wars, már annyiszor láttam minden részét többször is, hogy úgy rá untam, hogy csuda.

Azt hiszem, ma este nem fogunk unatkozni. Mert hogy ön érkezik Scorpion Sandman Angel, egy kis remixben, figyelj majd!

ez a basszus. Basszus! Szél szereti a basszust. Remélem ti is.

éppen múlt héten adtak el egy fénykardot az RTL-en, a nem tudom melyik műsorban. Majdnem 500 000 forint volt, gyerekek. Hát azért az durva. Drága az áram, de szerintem ellemmel mehetett, nem tudom, mert gyárilag kézzel lett készítve. De kurva jól nézett ki.

szóval nem bírom megállni szó nélkül, kedves Kata. Nem győzlek már moderálni, és nem is foglak, mert neked annyi a moderálás, mintha... mert mindig valaki visszaenged. Én megkérlek rá arra, hogy csak akkor gyere be ide hozzánk a chat falra, ha zenét akarsz hallgatni, és jól akarod magad érezni. Nincsen szükségünk semmilyen magán jellegű dolgokra, mert erre senki nem kíváncsi. Szerbusz!

Iron Ellának és Aktív Csajnak is egy nagy puszi a Evönön. Aztán Little Evil Devilnek is egy

0: Hello, halléhó, ez itt a Rockvélem, hát remélem mindenki jól érzi magát. Nem ittam semmit, nem vagyok nagy iszákos, meg amúgy se, de néha jó ilyen zenéket is belökni. Már csak a szöveg miatt, ugye? Hát kérem szépen, vannak ilyen zeneim, nem is egy, nem is kettő, de ugye, jó kislány vagyok, szóval na. Na de mindegy. A továbbiakban érkezik Ossian másnapos dal, aztán Road egyik dala, méghozzá Vissza 3. Na figyelj és hülej!
1: Éjjel után sápadt hajnalom, száz üveg.
0: Hát pajzán furkos Ferkó nem lesz ma, kedves szürke kisegér, majd valamikor egyszer.

0: Na hát gyerekek, közhírét étetik, hogy vasárnap délelőtt vasárnapi pajzán mulatos lesz. Little Lion lesz a házigazdája ennek a műsornak, és higgyétek el, hogy nem fogjátok megbánni.
1: Nem akarok semmit, hidd el hát, a nap fény szinte báj, jó a fél homály.
0: Úgyhogy készüljetek.

Hát nem kell ahhoz, hogy vasárnap legyen, mert ő minden nap pajzán, főleg amikor adásban van. Velem együtt, ugye, anyukám? Ő azt a mindenit kapom ám itt az oltásokat rendesen.

Na jó, csak szivattalak. Hát szivattam a jó népet is, nem akartam. Néha kell ilyen is, kis játékosság, ugye? Nem lehet mindig fapofával itt ülni. Na. Yes.

szürke kisegért, toljad neki! Adj az érzéseknek, apukám!

0: folyik itt gyöngyösen. Csámpás Rozi is felébredt.
1: Nézzük, mit megy! Felhatlan, felhetlen, felgyorsan, felkilencben, kettőben,
0: hát ha is jött, ha nem, kedves Andi, én az édesanyámmal néztem meg a szürke 50 árnyalatát. Hát jó volt, de na. Mondom neki, anya, lesz egy tök jó film, három részes, gyere nézzük meg. Hát ja, jó volt. Egy kis Queen, I Want to Break Free.

Szóval visszatérve a filmnézésre, hát igen, én azért néha becsuktam a szememet, meg mondtam anyunak, anya, csukd be a szemed, és röhögtünk, mert mind állat.

Na jó van, jókat olvasok én is, látom azért mindenkinek vannak családi ügyei, családi történetei ezekről a dolgokról, hát jó is ez, ugye?

Hát kérem szépen, most, hogy már a fiúk ölében vannak a csajok, jöhet egy kis Queen, Don't Lose Your Heart címmel itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhád, szép a lovad, ez itt a rockvillám, és persze nyilván üdvözlöm azokat, akik most kapcsolódtak bele a rockvillám című műsoromba. Én Szil vagyok, biztosan tudjátok. Ha meg nem, akkor most tudjátok. Na de az biztos hódziher, hogy holnap is jövök. 16 órától foglak benneteket kényeztetni mindenféle földi jóval. Úgyhogy várom már a holnapi napot is. Remélem ti is, ugye? Aztán majd érkezik Roni, és hát ugye holnap nem lesz kedves Kézi. És ugye a műsor változtatás jogát fenntartjuk. Lehet, hogy valaki belibben. Hát ki tudja, nem lehet tudni, ugye? Na de, remélem sokan szeretik, vagy szerették régebben a Red Hot Chili Peppers együttest. Hát tőlük hoztam egy dalt. A dal címe Snow, aztán jön egy örök díva, aki sajnos elment a fellegekbe, elment az angyalok világába, Bonnie Tyler egyik szerzeményét hozom, Total Eclipse, úgyhogy fogadjátok majd sok szeretettel, ez itt a Bitangyó Rádió.

eszembe jutott egy alaszkai sorozat, amit nézek, és ott is vannak kecskék, képzeljétek el. És az egyik kecskéről kiderül, hogy fiú kecske. És a gazda megmondta a lányának, hogy hát likvidálni kéne, vagy kiheréli a kecskét, és akkor megtarthatja, vagy éppen hát levágják. Hát szegény csajnak ugye kellett keresni hozzá szerszámot. És szegény kecskét elkötötték, képzeljétek el, és úgy hívták a kecskét, hogy Bambi. Alaszka gyermekei, ugye? Érdekes egy sorozat, én mindig megnézem, úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe. Hát igen, konkrétan úgy van ez, hogy nem tudom, hogy, kedves Little Lion, hogy láttál-e ilyet, de úgy szokták elkötni az ilyen állatoknak a farkát, hogy szépen így lekötik, és egy idő után lelohad neki, és ugye nem termel ondót magyarul. Hát még mindig humánusabb, mint hogy levágják neki szerencsétlennek, úgy mint a disznónak például, ugye? Amikor ártánya a disznó, az állatorvos fogja, kimegy és kiheréli magyarul, a szikével meg kiszedi a golyókat, a golycsikat, bizony. Én már láttam ilyet, bizony, élőben. Nem, ez nem pornó, csak megláttam a kecskét, és erre gondoltam, és gondoltam, elmesélem nektek.

Hamarosan érkezik egy Extreme Heavy Metal 2026-os zene, csak nektek, csak ma. Bizony, bizony, Biborka, van egy hangulata a blues zenének. Én is szeretem nagyon a blues zenét, nagyon megszerettem jó pár éve. Hát amióta minden évben itt Kőbányán szerepel kedves Bill, ugye? Deák Bill, Gyula, Gyuszi Bá, úgyhogy mindig hallom minden évben.

Bubu és Bubuné is megy alukálni, aludjatok jól mindannyian. Ne felejtsétek el, holnap érkezek 16 órától, akkor remélem többen maradtok. De hát megértem, hogy mindenki korán kell, mentek dolgozni. Kellemes pihenést kívánok azoknak, akik most mennek alukálni. Küldök nekik egy kis levegőt, amigóda. A következő zene ez lesz.

Érkezik pokolgép, tépet madár, Mansoury kód feldolgozásában. Fogadjátok sok szeretettel!

szürke kisegér még tartja a frontot, csápol ezerrel. A többiek szerintem már félig alszanak, horkolnak.

Á, a Tika is itt van még. Jön érkezik nemzeti hang, barát vagy ellenség. Hát ugye nem mindegy, hogy itt ki vagy, itt ki. Nagyon sok embernek van barátja, és van ellensége. Hát nem tudom, lehet, hogy nekem is vannak ellenségeim, vagy irigyeim, csak nem tudom miért. Én soha nem voltam ellenséges se irigy senkire. Rossz dolog az irigység, én azt gondolom. Ti mit gondoltok erről?

0: sajnos még nem.
1: Nos, hát igen, egy rohadt nagy betegség az irigység, én azt gondolom, és hát más is így gondolja. Na de hát van ez így.
0: Nézd most rám, látod, hogy elázott minden itt a...
1: Én mindig azt mondom, aki irigy rám esetleg valamiért, valamiből kifolyólag, hát cserélhetünk nyugodtan, én azt tudom erre mondani. Nem hiszem, hogy sokan lennének a helyemben, én azt gondolom.

Én amikor dolgoztam, mert sajnos ugye én nem dolgozok, mert nem dolgozhatok, amikor tehát dolgoztam, nagyon sokan lenézték a melóhelyen a takarítónőket például, és én soha nem néztem le őket, mindig tisztességesen köszöntem nekik, szia, hogy vagy, tehát emberszámba vettem őket, és manapság, nem csak most, hanem már régebben is az ilyen multi helyeken ugye nagyon sok ember megfordul, és vannak ilyen takarító vállalatok, és azokból vannak ezek a vállalkozók, akik ugye nap mint nap miértünk dolgoznak, és bizony én a takarítónőket is, meg a takarítókat is nagyra becsülöm, mert bizony, ha ők nem lennének, akkor mi se lennénk tisztaságban. És le a kalappal előttük, meg hát az egészségügyi dolgozókról is nem beszélve, hát remélem ott a távoli vidéken még hallgatnak minket, ugye? Nézd barátom, nézd most rád, látod, hogy elázott minden itt a vihar után, képzeletbeli határ. Na de jön egy jó régi dalocska YouTube-tól, With or Without You.

Üdvözöllek Nevermind nagy puszi, és Jerikónak is nagy puszi. Megérkezett az éjszakai műszak a Heaven-ön.

Kedves egészségetekre szólt ez a Nóta U2-tól, mert nagyon rég hallgattunk ugye U2-t, legalábbis én biztos, hogy nem, hát meg itt a rockvillában nagyon nem, de ígérem, hogy majd azért fogok hozni U2 zenéket, mert azt olvastam a cseteken, hogy örültetek neki, hát akkor figyelj majd legközelebb, ugye? Üdvözlöm azokat, akik most kapcsolódtak bele a Rockvilám című műsoromban, én még mindig Szil vagyok, és kezdjétek el, holnap is érkezek 16 órától, szokásos módon, műsorral lazulni fogunk. Hát már nem is tudom milyen zenékre, azért meglesem, hát lesz itt minden is, hajjaj. Szóval izgalmas műsor várható holnap is tőlem, nektek, hát remélem. És hát ugye várok mindenkit holnap délután 16 órától, az hó ziher, úgyhogy figyeljetek és füleljetek. És szóljatok majd mindenkinek, aki éppen él és mozog, hogy buli lesz, buli van. Holnapi nappal kezdem el a műsort, 16 órától aztán majd érkezik a Ron is, méghozzá szerintem Hajrázás című műsorával. Aztán utána még nem tudjuk, hogy mi lesz, mert hogy Kézi nem lesz, de bárki beugorhat a rádiósok közül, úgyhogy lehet, hogy meglepetés műsor lesz majd este. Az biztos, hogy jön tankcsapda, be vagyok rúgva, aztán Zanzibár is érkezik, új napra ébredsz, figyelj, fülelj!

neked. Most vettem észre, hogy nem sokára vége az adásomnak. Hát ez úgy elment, hogy ihaj. Na de hát igen, jó emberekkel mindig hamar eltelik az idő.

Bizony ezt vehetitek bóknak, akik a cseten vannak most, hogy bizony, igen, szeretek veletek lenni adásban, amikor adásban vagyok. Jó titeket látni, hogy itt vagytok velem, és hát ugye személyesen is ismerlek benneteket majdnem mindannyian.

Jön hamarosan egy régi felvétel, Deep Purple, Perfect Strangers című zenéjük, úgyhogy hát a minőségi problémáért azért elnézést kérek, de nem hagyhattam ki.

Közben kapom az infókat, október 2-án lesz Deep Purple koncert, méghozzá az arénában. Úgyhogy menjetek el, ha szeretnétek, hogy jól érezzétek magatokat. Köszi szépen az információt, kedves szürke kisegér.

Én ezzel a jó kis felvétellel búcsúzom tőletek a mai rockvillámmal. Remélem mindenki jól érezte magát. Ha nem állt, akkor magára essen. Holnap érkezek 16 órától. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Szia voltam, és ez a rockvillám volt. Hello, bello, jó éjszakát!

Mondanom se kell, gondolom, érzitek, hogy köszönöm, hogy velem voltatok ma este is, és remélem minden rockvillámnál velem lesztek.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részbőrészszer megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretnénk.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
1: I wanna,